Vi se fi tegin fajolo bi mi. Teke te analise sama nai holigoni gi. Ma tere pire ti fi konko gi de leito li. Bebe dai mu accident. Taki hoi gregi moni. Mea denki. Bibi